姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑

0: 姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑姑，姑 这还没娶老婆呢，这么多心事。
1: 姑姑，出大事了。
0: 出什么事了？